0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

Radio, Radio, Radio, Radio.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretnénk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Bitangyó Rádió. A hang, ami elér.

just the liberation. I wanna fuck.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itangyú Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megáll.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultánú dvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

a Bitang Jó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekunz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Stúdiója, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Rádió Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Beton Geo Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd ezed.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Ez itt velem bizony a Lazulási. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Szóljatok a szomszédoknak, a haveroknak, a maminak, a papinak, a gyerkőcöknek. Vegyes zenékkel érkeztem a mai napra. Várok mindenkit sok szeretettel a Bitangyó Rádió chatfalára.

0: és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show

0: ez a Bitangyú Rádió.
1: Hey-ho, hali-ho, hello-bello, kedves Bitangyú Rádió hallgatók! Bizony ez a lazulási 2026. augusztus 7-e van. Ibolya névnapja. Minden Ibolyának boldog névnapot, és mindenkinek, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you! Kérem szépen, péntek van, azaz kis szombat, ugye? Nagyon-nagyon vártuk ezt a mai napot is, és hát a hétvégét is biztosan várjátok. Hát kérdétek-e, nem volt lehűlés. Én akkor átcsalódtam, hogy csak nosza. Vártam, hogy lehűl a levegő, de hát semmi. Hát remélem azért felétek, kedves hallgatók, volt eső vagy valami, de ha nem, akkor ugyanúgy csalódtatok, mint én, ugye? Legalább nem vagyok ezzel egyedül. Üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket, itt a Bitangyú Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjen jó, kötőjen rádió.com. Itt van két robotunk, Bobby és R2D2, Bubu 81, Csámpás Rozi, Hava, Maskura 67 és Joe Papa, Nefertiti és kedves Zsuzsi. Bizony, hát kellemes lazulást mindannyiótoknak. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, ahol a társalgóba egy csomó emberke itt van, most nem tudom mi van, gyerekek, péntek van, nem dolgoztok. Itt van kedves Zsú, Baborka, Bó, Ironella, Júlcsi, Little Evil Devil, aztán Sunny, Vadrózsa, Varázs Ceruza, és még sokan mások. Goa Meli is itt van, Meli 1 is, és Roli 31 is, nagy puszin nektek mindannyiótoknak. És ugye jelen vagyok olykor-olykor a redzonechat.hu oldalon, de most nem mentem be, mert nincs senki. És ugye az összes Facebook lakót üdvözlöm bizony-bizony. A mai napon vegyes zenéket hoztam, magyar és külföldi zenéket, régieket, újabbakat, mindenki szerintem meg fogja magának találni a magának való zenéjét. Loco Contigo, DJ Snack és G. Belvin, ők fognak érkezni, ők nyitják meg a mai második zene palettámat, aztán fel is dobtam egy jó kis palettát, Tiestót, egy jó kis bike bootleget, Grepan Vir. Na gyerünk akkor, tapossunk bele a go-ba. Go!

Hova már nagyon ropja. Dani is. Na akkor ropjuk együtt egy kis DJ Tiestóra.

Hajó, halihó, hát maskuránál már hullámzik minden is. Hát remélem jól érzed magad, kedves maskura 67. Igen, meleg van a mai napon is. Jelenleg 32 fok van itt nálam legalábbis. Aztán hát nem tudom a hétvégén milyen idő lesz, de jó lenne már, ha lehűlne a levegő, én azt gondolom erről, mert már mindenki már szenved. Már a szenvedésnél szenvedés van. Ugye? Hát kérem szépen, a mai napon, én utánam, érkezik majd 18 órától 20 óráig, kedves Pinokio, péntek esti meg a Parti című műsora, úgyhogy tartsatok majd vele 18 órától, és hát én 18 óráig vagyok veletek. Na de, ugye emlékeztek a jóképű három szexi fiatalemberre, a Hip Hop Boys-ra? Hát akkor most elmegyünk a hegyekbe, hát ott valahogy jobb az idő. Egy 2014-es bootleget hozok, Antoine és Fernando bootlegét. Aztán Offenbach is érkezik, méghozzá Paradise jó kis bootlegével itt a Bitangyó Rádióban. Figyelj, fülej!

menjünk fel a hegyekbe. Jó, mit szóltok hozzá? Ott biztos jobb a levegő. Mondjuk a Schwab-hegyre menjünk fel. Vagy a budai hegyekbe. Igen, kukkolok mindenhova.

Maskra 67 bele lát az agyamban, mert hogy én közben itt nézem a cseteket, hogy ki mit ír és mit csinál. Maskra 67 bele

Bizony jön a hétvége, ki mit fog csinálni a hétvégén, meséljetek nekem itt a falon keresztül. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mentek-e síjelni például. Vagy egy jó kis hógolyózás az udvaron.

Another year of Offenbach Paradise. Paradise. Apropos, szeretitek a paradicsomot? Tudjátok, milyen finom, jól besózva, jó hidegen. Nyami, nyami.

Ha már paradicsom, ettetek-e már sárga színű paradicsomot? Hát én múltkor kipróbáltam, valami fantasztikus. Próbáljátok ki, ha még nem csináltátok, nem ettétek. Nagyon fincsi

Aha, szóval Nokedli szaggatás megy a háttérben a Heaven Face lakóinál. Hát nem sokára hozok egy Nokedli szaggatós nótát, mit szóltok hozzá. Addig érkezem Bágosi Brothers Company, olyan ő.

Na ne, hogy szakadunk a röhögéstől. Nekem nem ez a zene profilom, ugyebár, de szoktam mulatost is játszani, csak nagyon ritkán. Na de, most, hogy legyártottuk a Nokedlit, jön egy kis Luca de Burney Omerta Mix 2018-ból, az előadó Snow, a dal címe Informer.

Hát igen, akkor így mondom, hogy rajtam kívül senki nem játszik mulatost a többiek között, de majd eljön az az idő is, amikor valamelyik nap, valamelyik héten, 2 órán keresztül mulatos zene fog menni, lehet a jövő héten. Sőt, jövő héten mulatost fogok játszani, úgyhogy készüljetek fel!

Meg is mondom, kedden mulatos zenét fogok hozni nektek délután 16 órától. Tehát nem is kell olyan sokat várni.

Bizony 18 óráig vagyok veletek, és 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio, és a péntek esti megaparti, tartsatok majd vele is. Kedves Meli, egy ígérem, hogy lesz Notár Méri kedden. Egy csomó Notár Mérit fogok hozni, mert tudom, hogy nagyon sokan szeretik őt, hát vagyis a hangját, meg őt is, úgyhogy fog lenni az is. Na meg Roni, a bunyós pityú, hát az is van, van mindenféle zeném, úgyhogy majd valahogy összeállítok egy tök jó mulatos kétórás zenét nektek, mit szóltok hozzá, de az biztos, hogy most jön Curtis, Széles Iza, minden más.

Engem most a Maskura 67 nagyon fog szeretni, én az az érzésem. Ismerős arcok jön nélküled. Bootlegbe, figyelj, fülej! Egy kis érdekesség is van nálam, olykor-olykor találok ilyen gyöngyszemeket.

nem sokára történni fog valami. A dal címe Jóisten.

0: Elmondanám, hogy a chat falunkon az összes robotunk gyantaszűz.
1: És megírták, legalább 100-an, de hosszú volt a tél, eleget fáztam.
0: Főleg Bobby, ő az, aki gyantaszűz. Megkérdeztem tőle, hogy gyantaszűz-e, és hát nem tudott rá válaszolni.
1: Mert az életemben van néhány olyan dolog, amit a...
0: Mert annyira intelligens a mi robotunk, hogy ilyet is meg lehet tőle kérdezni akár.
1: Ilyenkor az ember útra kell, és sok szépet láthat.
0: De azt úgy tudod csinálni, hogy feljössz ide hozzánk a Bitang Jó Rádió chatfalára, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Érkezik Mr. President Coco Csámbója 2020-as remixben. Ja,

18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio péntek esti mega partiával, ne felejtsétek el. Aztán hát hétvégén is lesznek műsorok, méghozzá bizony-bizony. Szombaton 14 órától 16 óráig érkezik Mókuska, minden ami zene. Aztán 16 órától 18 órától Gebelen hétvégi Dance Flow. Aztán hát még az is lehet, hogy jön kedves Little Lion is, ugye? Hát ki tudja? Meg is nézem, jön-e. Hát van egy jó hírem, 18 órától 20 óráig érkezik kedves Little Lion szombaton, úgyhogy ők lesznek egészen. Este 8 óráig lesz, 14 órától műsor a holnapi napon.

Jön érkezik egy kicsit keményebb zene, Paramore, Still Into You, Harry G. bootlegje itt a Pitangyó Rádióban.

és természetesen jön egy kis magyar zene. A dal címe Másfél hete, az előadó Punani Massive, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Erősnek.
1: Hamarosan érkezik egy díva, aki számomra egy istennő, mert hogy nagyon-nagyon különleges hangja van. Szerintem a legkülönlegesebb hangú énekesnőről van szó. Ő Christina Aguilera, Change című dalát hozom, aztán jön érkezik Kambódia is, méghozzá Denox remixben. Ja nem, Good Boys, Bongo Cha-Cha-Cha, DJ Deka Tuning Mixében. Hát, de jó, hogy lehet válogatni, ugye?

Ne feledjétek el, hamarosan 18 órától 20 óráig érkezik kedves Pinocchio és a péntek esti megaparty, tartsatok majd vele, velem legközelebb majd hétfőn, ugye, jön a rockvillám, várok majd mindenkit sok szeretettel 20 órától hétfőn. De már holnap, azaz szombaton hétvégén 14 órától elindulnak ugye a jó kis élő műsorok. 14 órától 16 óráig Mókuska fog érkezni, aztán 16 órától 18 óráig Gébelen, aztán 18 órától 20 óráig kedves Little Lion, úgyhogy ne menjetek majd sehova, várunk titeket hétvégén is, gyertek! Cambodia!

Mert hogy végre megtaláltam, mit össze nem kerestem a meglepcsit. Mert ez olyan meglepcsi, hogy még nem játszottam le nektek, és itt az ideje. Mert még belefér az időbe. Úgyhogy készüljetek, mert hogy hosszú lesz. ...2020-ból hozok egy divát.

egy divának a Megamixét. És merem remélni, hogy tetszeni fog mindannyiótoknak Krisztina Aguilera Megamix. Figyelj, fülej!

Haladunk is tovább, mit szóltok hozzá? Érkezik Gregorian, Join Me 2017-es. Küldöm mindenkinek nagyon sok szeretettel.

Hamarosan, pár percen belül érkezik kedves Pinocchio és a péntek esti party, ugye? Hát mindenki várja őt, egészen este 8 óráig fog titeket szórakoztatni, úgyhogy tartsatok majd vele.

Jön, érkezik egy gyönyörű zene, egy gyönyörű előadótól, ugye? Celine Dion énekelni fog nem sokára. Aces From Deadpool 2 című zenéje következik itt a Bitangyó Rádióban.

Én ezzel a szép dallal búcsúznék tőletek, mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok. Ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio, úgyhogy tartsatok vele mindenképpen. Velem hétfőn este 8 órakor, Rockville-em. Szia voltam, kellemes hétvégét mindenkinek. Hello, bello!

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám, a csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még, ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok, ő Shrek, nem, ő Süsü a sárkány. Ezt az égés, már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: İspan. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet! Üdvözöllek, nyisőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon a szíved? Terve!

0: Pinocchio, Pinocchio,
1: Pinocchio,
0: Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio, my dear son, made of wood. Pinocchio, Pinocchio, I'll feed you beets and gnocchi and rice that comes from Tokyo, and you'll think it is good.
1: Hello, hello, hogy akarok ez itt a Bittang Jó Rádió. 2026. Az bizony 6 az idegekre, kérem szépen. Hiszen bizony 2026. augusztus 7-e van, vagyis péntek.

0: a munkahimnusz a Műtangi Rádióban. Ahol nem kell dolgozni, hát ne felejtsen el szólni.
1: Elmentem én reggel dolgozni,
0: hát el bizony.
1: De nem volt kedvem ott ma.
0: Hát nem bizony.
1: Dolgoznék én, csak nem esik jó.
0: Hát így igaz.
1: Nagyon hamar
0: el. Hát el, basszus.
1: Hey, hello, Béla vagyok.
0: Hát hello, Béla vagyok.
1: Kövá-

aslında Hakkı. Ne felejten el soli. Hát kopasz. Te lehetnél fodrász például. Jól állnak kezedbe a borotva. Hello, Béla vagyok. Hello, hello, hölgyek, urak, ez a Bitangyó Rádió. Benne már a fafejű, fafejű Pinokkió egészen 20 óráig. Szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus adását, kérem szépen Szilkolaga nőnek. Hát kedves, hogy Szili, köszön a zenéket. Jó pihenés nektek, jó hétvégét. Jó csobbanást. Hát úgy vagyok el, én is igazából dolgozzon a fene. Csapos, azt te meg a csapos, verni csapra, mi? Béla vagyok. Hogy téged verni igazából csapra.

0: Hát ne felejtsen elszólni. Miért kopasz? Te lennél a hordó, vagy mi lennél a hordó? Szóval köszönöm, megtudtuk azt, hogy ugye kopasz csapos lenne, és ő lenne a hordó, igaz? Kis hordóhasú. Na, kérem szépen, vitagyaradio.com-ben, tehát a falfél Pinoki egészen úszorok, hogy ez itt már a péntek esti megaparti. Hát a Bélaim, kezdjük a szokásos ugye a dallal, a munkakeresők dalával, igaz, kedves Maskúra?
1: Gondolkodjunk!
0: Toljuk
1: arrébb a kocsmát!
2: Rakkenj, gyerünk!

0: jelölöm, hogy meddig kell tolni. Figyeljetek csak! Ez a jel! Na most, Béláj!
1: Na most, Bélem, toljuk meg egyszerre!
0: Nyomjuk!
1: Nyomjad te is! Te is, életem, te is nyomjad! Le kell dolgoznak egy csirkét.
0: Álljunk meg, Béláim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg!
1: Álljunk meg, Béláim!
0: Rátoltuk a kabát!
1: Ú, basszus!
0: Rátoltuk! Túltoltuk!
1: Na basszus, maskora!
0: Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!
1: Hú, basszus, kapasz! Túltoltuk! Akkor toljuk vissza! No, túltoltuk, rátoltuk, túltoltuk, rátoltuk. Hát ez a rátolti, kérem szépen, vagyis a fafejű Pinocchio. Van a bad boys blue. Tele rengeteg friss munkaerővel, kérem szépen. Ezért túltuk túl basszus.

Mondja kérem szépen, nyárra van alig fürdőruhában. Égettem magam, tartja a dal. Tikkaszt a hőség Európában, kérem szépen, szinte mindenhol. Magyarországot sem kíméli a hőség. Ilyenkor a legjobb a csobbanás, igaz, Béláim?

You're a woman, I'm a man. De vagy az asszony, nem vagyok az ember. Ki hordja a nadrágot? Hát persze, hogy én. Igaz, édesem. Itt a radio.com.

Nobelheim! Na figyelj, kedvesem, ugye mondtam neked, hogy vettem nem ezt a hétvégén. Mit adott és ugye hajtok postáról postára. Hát őről van szó. 91-ben járunk. Egy fantasztikus visszatérés. OMD, vagyis Orchestra Manoeuvres in the Dark. Hát kedves Ági Gyula. Hát így egy dal Pandorának talán. Hiszen a dal nem más, mint Pandora's Box. Pandora szelencéje. Bitang Rádióban. OMD. Orchestra Manoeuvres in the Dark.

Egy nagy kedvencem, OMD, Egyesült Királyság. Ez egy kis visszatérés 91-ben, tehát az Enola Gay után ugye 80-as évek elejéről. Ez egy kis visszatérés 90-es évek elején, kérem szépen OMD, vagyis Orchestra Manoeuvres in the Dark. Ennek a műveletek az sötétben. Ez a formációnak a neve egyébként. OMD, rövidítve. Orchestra Manoeuvres in the Dark. És a Pandora's Box. Hosszú még az út, kérem szépen este 20 óráig. Pandora's Box. Egy elemet, mely úton van már, és azt még le kell vadásznom. Pandora's Box. Pandora's szerencéje. A Bitangyú Rádióban. Jó, van nekünk is egy Pandora's Boxunk, ugye nemes, mint kérem szépen. Sági Tünde. Ő a mi Pandoránk, a Bitangyú Rádióban. OMD!

Azt hittem, Zorka párja van rajta. No, kérem szépen, bitangyorádió.com. Mert pedig egy olasz DJ zeneproducer, ő pedig már nem más, mint Gigi D'Agostino.

Hát elég láttalak, hát elég láttalak. Kedves Sági Tünde. Az egyik Pinobaba megálmodója és készítője. Még máskodja persze Zorka volt. Hiszen mióta ugye volt a bitongerendes találkozott tavaly szeptemberben, bizony-bizony bitorlok kettő darab Pinocchio babát. Egyiket kedvesem készítette nekem személyesen, a másikat pedig ugye Sági Tünde csinálta nekem. Kötötted, horgoltad, hogy mondják? Nem tudom, kötötted. Köszönöm szépen, vigyázok rá mind a kettőre, saját gyermekeként tartom számon őket. És a gyermekeim száma 4, ebből van 2 saját, 2 örökölt. Egyet örököltem ugye Zorkától, egyet pedig ugye Pandorától. Van, aki horgol, van, aki pedig horkol, igaz, kedvesem? Hát én inkább az utóbbit szoktam csinálni, ha éppen nagyon fáradt vagyok. De abban viszont jó vagyok egyébként a horkolásban. Bár... szokták volt mondani, sem megerősíteni, sem pedig cáfolni nem tudom igazából, mert amikor alszom, akkor nem szoktam magamat hallgatni. Hát igen, Kata, van egy fiam, van egy lányom, és van 2 örökölt Pino babám. Így ugye 4 gyermekeim száma 4, kérem szépen. Még mindig horkolok? Bassz.

Ahogy mondtam, nem tudom igazából, mert amikor én alszom, akkor nem is látom, sőt nem is hallom saját magamat. Ilyenkor bizony képes vagyok bizony más külső forrásra hagyatkozni, mint például a kedvesemre. De szerintem ő csak füllent egyébként. Azt mondja Pandora, mint a Bogaméri. Mindent lát és mindent hall. Na, szép vagy, édesem. Mint a lovakával, azok, tudod. Nem igaz, vétó, vétó, vétó. Kopasz horkolok? Te, mint a fővédnök és a fődöntnök. Azt mondja, meddig hozzájárnak tanácsért, ja?

Szóval kérem szépen, hogy a péntek van, ugye 2026. augusztus 7-e van. Ez a Bitangyó Rádió. Benne a Fafejú Pinokkiú egészen 20 óráig. Kezdek félni, basszus. Rosszabb, mint a maskóra, basszus, hallod? Mindent lát és mindent hall. Mondta hall és tovább buszott. Mert a hall neve Vanda. No! Hát te! La Cream és a felvétel a You! Vagyis te! Egy kis Eurodisco!

Na, akkor neked annyi kedvesem. La Cream! Egy kis Eurodisco. Vagy tanulj a rádióban. Nem csak Pitnek van ám.

egyes svéd Eurodance formáció, tehát La Crema csapat neve. www.britangyoradio.com. Mondom, hogy a tanult kollégám, a majdnem legerősebb állat ugye a Wolfi. Mivel minden gyerek tudja, annak idén gyerekkorában megtanulta, hogy nem félünk a farkastól, hanem bántat, csak megkóstol.

Uáj! Village People, vagyis a falusi emberek, mit a rádióban? 79-ben vált, hogy a világ slágerré. Az ő előadásukban kérem szépen, tehát a YMCA Village People a Bütöngerádióban egy öre kevert verzióban 2015-ből.

Nem tudom, csak az orka tudja. Na gyorsan nézzünk rá a chatfalon, kérem szépen, hogy velünk vannak robotjaink, az intelligens igazkedés maskora, és ugye velünk van a kevésbé intelligens, a kicsikét így nyikergő, nyekergő, R2D2. Itt van Széperdéből, Bubu barátom, és kedvesen Melinda, hogy itt van egy csámpás Rozi, és mindent megmondó Kata is. Itt van a maskora, gondolom, hogy Joe papával a háttérben karöltve. Itt van a Nefertiti Pista, ott van 7. Itt a Sági család teljes egészében. Itt van a Gyula, itt van persze Pandora, és éppen most már a háttérben ténykedik. És itt persze itt van a sor végén az én drágám Zorka. Kérem szépen, Village People és a YMC a Bitangyó rádióban. Így kopasz, hallod, mi szól? 82-ben vált a felvétel slágeré. Nyugodt a Vince Clark és Rézon Zsimaja jó voltából. A csapat neve Jazu. 81. Don't go!

Szóval kedves macska, vigyázz, mert a robotunk eléggé intelligens. Mindenre van magyarázata. Mindent is tud, majdnem. Lehet tanítani. Okos jószág.

Jaj, ott van a Marcsi is, és ott van gondolom Báró úr is akkor. Nem dolgozol? Te sumák! Téged kata mindenki is figyel.

Látod, Kata, mondtam, hogy okosan, Bobby. Hiszen egy olajbizniszben szokott utazni általában, és aki egy olajban szokott utazni, az okos. Ja, hazafele tartottak éppen.

Hát életem, birkózol meg a grill csirkével. Gondolom már lefejezted, vagy kivégezted. Ennek 1981, kérem szépen egy új forrás, ugye indult, kérem szépen, ugye ő volt Vince Clark, aki egyébként a Depeche Mode-ban debütált, hogy még 1980-ban, ugye. Aztán az első album után kivált a csapatból, jött ugye Jezu, Elizon Jim Maéval, és a nosláger, kérem szépen, a Don't Go, a Bitangyó Rádióban. Szintén egy felvételben bizony 81-ben debütált először, nem ebben a formációban. Hey, what about some stuff, man? Ha! Ugye akkor még Falkovitte sikerre a felvételt 81-ben. Ez nem volt más, mint a Der Kommissar, vagyis a felügyelő. Alexander és ezúttal a Der Kommissar.

Ja, egyedül. Igaz, kedves kapasz, Bártam, hogy ekkor kezdtük ugye mi is a pályafutásunkat, ugye... Ekkor kezdtünk ugye járni Pécs Vasas 2-re. 1981-ben, jól emlékszem. Indult a mandula, kérem szépen. Minden szombaton. Vasas 2 kultúrháznak nevezett presszójában. Először pedig csak lent az alsó helységben, ugye kicsikét kisebb mennyiségben. Aztán bizony-bizony mindenki örömére kinőttük magunkat, aztán felmentünk a felső terembe. Jöttek a sztárvendégek. Jöttek a patakijék. UFO-k nélkül. Jött ugye Delusa Johnny is. Jött ugye Csutka. Jött az a Csutka, hát nem éppen alma Csutka, de volt egy Csutka nevű úriember. 1981-ben volt neki egy zenéje, talán igen, egy volt neki talán. Aztán, hogy jött, ugye el is tűnt a süllyesztőbe.

Igen, az is volt, Chris Rudy is volt, sőt, volt nálunk a Republic is. Sőt, talán Nagy Feró is volt nálunk. Így fasasona.

Kata, ne várd nagyon, mert csalódni fogsz. Hey, what about some stuff, man? Ha! Nyugodjál meg, attól megnyugszol.

1940-ben debütált a felvétel, kérem szépen Falkóval, annak idején ebben robbant be, kérem szépen a listákra. Az osztrák-szabadás úriember Johann Hölzel nével látta meg a napvilágot Bécs városában. És sajnos Puerto Plátán halt meg autóvalesetben. Jó van, babám. No, tehát Der Kommissar, vagyis jól ismert Der Kommissar is a jól ismert felügyelő a Bitangyó rádióban, mert egy rádió határok nélkül. Igaz, kedves Wolfi? Bitangyó rádió, tehát

Miből lesz a cserebogár, kérem szépen? Egy fantasztikus karrierbe jutott film, kérem szépen. Sokszor láttam a filmet, sokszor meg is tudom nézni, mert egyébként imádom a filmet, nem lehetem megunni. Ugye ez a Hair című film, és a film egyik betétdala hallható éppenséggel, a Let the Sunshine In. Jöjjön napfény,

Egy fantasztikus sikerkönyv, szépen 69-ben indult el egyébként a Hair, egyébként a Broadway-ról indult, ugye, mint musical, az ugye 70-es évek végén ugye készült el Milos Forman filmje, a Hair, kérem szépen, és ennek volt a betétdala, a Let the Sunshine In, ez ott a Workout Club feldolgozása, a Let the Sunshine In, vagyis Jöjjön napfény, This is the Bitangyó Radio Station. Egy rádió határok nélkül, benne pedig egy csodálatos élet. Szintén egy feldolgozása. A Wonderful Life.

Mind a kettő helyén van, köszönöm szépen. Ugye ez már a Black csodás felvétel, a Wonderful Life. Ágyú Csistanov. A Wonderful Life.

for life. Igaz a Wolf, Egyesült Királyság, ismételten Black fantasztikus muzsikája. Igaz érők az egyikazi klasszikussá avanzsálódott felvétel egy égi zenésztől, aki bizony, hogy már sajnos nincsen közöttünk. Szintén eltávozott. Nyilvánosan ott tartunk, kedves kapaszbárat, hogy többet járunk ugye most már a temetésre, mint ugye esküvőre. Van az emberek egy olyan életszakasz, amikor többet járunk, ugye úgymond esküvőre, és van egy olyan életszakasz az emberek, amikor többet járunk már temetésre. Hát kérem szépen, ugye mi már kapaszbáratommal abban a stádiumban estünk, hogy már bizony többet járunk, ugye sajnos temetésre.

Szóval köszönöm szépen Black csodás felvétele a Bitang Rádióban, Ájrű Csisanov tolmácsolásában és DJ O'Neill szaxofonjával kiegészítve Wonderful Life. Egy csodatos, érdekel szépen egy csodatos napon, ugye? Érkezik Párizs a Wonderful Days. Egy csodás nap. Állja persze szintén egy feldolgozás. Jerry Love Noise és Mental Teo muzsikája került terítékre Octavian jóvoltából. Wonderful Days, Octavian. A Wonderful Days. Egy csodatos nap a Bitangi Rádióban. Süt a nap, kék az ég, zöld a fű. Hát az nem igaz, hiszen kezd kiégni szerencsétlen fű is, mert nem lehet locsolni sem otthon. Ez így sem lehet locsolni egyébként. Minden fű kiégett már, sajnos. De több persze a nap az csodálatos, kérem szépen, hiszen süt 7 ágra, igaz kedvesem? Vagy éppen 8 ágra. Wonderful Days, Octavian.

Igen, Kata, az nem jó dolog a temetése. De tovább, hogy van egy életszakasz az embernek, hogy általában, amikor egy bizony fölfele ívelünk, aztán pedig van a másik szakasz, amikor már lefele ívelünk. Ja, kopasszal, már lefele ívelünk. Hey, hova mész, barátom, hova mész? Nem sumálkozz. Hogy otthon tudod hallgatni a rádiót, le vagy kapcsolva. Hey, van, Kopi? Le vagy tiltottan a rádióról?

Wonderful Days. Egy csodatos nap a Bitang Rádióban, a Fafejű Fafejű Pinókival egészen úszra, kérem szépen, ez volt tehát az Octavian feldolgozása, ugye, és persze a muzsika nem volt más, mint Mentál Teó, és ki volt másik, várjál, most összekeveredtem, basszus kulcs, Charlie Rob Noise és Mentál Teó volt, ugye, a két DJ, akik ezt a muzsikát, ugye, kérem szépen, annak idején sikerre vitték. Next Generation, szintén egy feldolgozás, méghozzá az eladó eredeti nem más, mint Mariah Carey. Without You, Next Generation.

Na, mert miért? Mesélj! Palacsint, azt szeretem! Ki palacsintázik, Bubu? Te vagy a maskuráéke?

Hatta la player dediğine bu gitarına basmış. Egyről ismert Merekőri muzsikakerem szépen a Next Generation tanácsolásában, ez volt a Without You, Tizitibitangyó Radio Station. Még mindig feldolgozást kérem szépen. Ugye nálam ez a felvétel elsősorban először a Rednextől vált igazából szeretetővé. Wish You Were Here, szól a felvétel. Eurodance, Argency. Wish You Were Here.

0: Papá, mi a baj? Kérdezik a chat falon, mi a baj?
1: Wish you were here. Rednecks. Utána Argency és a Wish You Were Here. Hát, mit szeretnél? Mit teljesüljön életem?

0: Kérem szépen, Wish You Were Here, Argent Sea a Bitangyó Rádióban, menne a Fafejő-Fafejő Pinocchio egészen 20 óráig. Close your eyes, csukd be a szemed, nyisd ki a szád, adog bele cukorkát. Bitangyó Rádió, egy rádió tárok nélkül.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

0: Lie down on the floor and keep calm.
1: Keep calm.
2: Fire!
1: Modern Talking. Egy Scooter remixel. Megspékelve. Bubú! Hurricane. Ugyan, mint egy hurrikán érkezik. Jön, aztán persze elvisz mindent, tartja a mondása. Mára van mit elvinni.

0: Igaz, kedves Pandora, ha mindent hallasz is?
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azok a műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tud?
0: Hát ez az.
1: Há hogy?
0: Há hogy? Há hogy, basszus, sehogy.

0: Mi van a vasrátok szadomazó, van a Joe papával? Sokat latex rajtad, mi? Ja nem, szilikon, hát mi új darab ugyanaz?
1: Okay, everybody.
0: Keep calm. Légy nyugodt. Csak a Bitangyó Rádiót. De lapofazacskód.

Modern Talking, Wind Race, Five Scooter Remix. Most pedig gyerekek, visszarépítenek benneteket a régi-régi időkben, amikor volt egy nagyon nagy kedvenc slágerem. Már hogy látom, ez a felvétel ott a feldolgozás alá került, nem tudom milyen, vagy éppen mi vár ránk. Egy biztos, hogy a muzsika eredetekre szépen egy fantasztikus, egy gyönyörű muzsika, amelyet a Procol 3 produkált annak idején, és a felvétel címe most is változatlan, The Whiter Shade of Pale, vagyis a fehérnél is halványabb árnyalat. Ó, basszus, ezt meghallom, gyönyörű ez a felvétel. Procol 3 és a Whiter Shade of Pale. A fehérnél is halványabb árnyalat, a Bitangyó Rádióban.

Egy imádás zene egyébként. Igazi örök, ez egy igazi klasszikus. A Procol Harum felvétel is, a Whiter Shadow Pale. A fehér és halványabb árnyalat a Bitangi Rádióban.

No, köszönöm, ebben nagy hőse mindenkinek egy felvétel, amit bizony napok óta tárgyunk az Orkával erről a muzsikáról, és az igazat megvalva, talán meg is rendettem a lemezt egyébként, mind kicsiben, mind pedig egyébként a maxi verzióban. Ugye 1985-ben fogunk éppenséggel elrepülni, és az úriember pedig nem lesz más, mint Aled Jones. És a felvétel egy télidőző muzsika, Walking on Air, vagyis Séta a levegőben. Egy csodás rajzfilmből, ugye, mely nem más, mint a Snowman, vagyis a Hóember című film egyik fantasztikus betétdala, tehát Aled Jones és a Walking on Air.

Egyébként ez egy karácsonyi dal egyébként így nyárvíz idején. Amit egy 82-ben énekelte Peter Auti. Snowman, vagyis a hóember.

Adonis says to you, Howard Blake. Meg ez a 82-ben írt az animációs film, ez egyébként, amely nevesem nem más, mint a Snowman, vagyis a Hóember. Ez pedig a 85-ös feldolgozása. Alec Jones, Walking in the Air. Igaz, Katica kedvese?

Alec Jones. Walking in the Air. És ugye ez készült el, egyébként ugye 98-ban, ugye ez készült el, kérem szépen, hogy akkor még ugye Tarjával a Night is jó voltából. Egy egészen más hangzásvilág, bár a téma ugyanaz. Walking in the Air, Nightwish, with Tarja. Kicsikét más a hang is. Egy téma, két dal.

Dal punk alla fittiu la sel. Nightwish Vittoria. Egy legendás felgondás, 1998-ban járunk. Nem, most éppen hűtünk a levegőn, vagy a forróság. Snowman, vagyis a Hóember című. Csodás darab. Két különböző előadását lehetett hallani az elmúlt néhány percben. 85-ben ugye Aled Jones, és 98-ból Nightwish Vittoria.

Ugye Szi, látottál nekem az adást ugye 16 órakor, illetve 18 órakor látottál nekem az adást, ugye Szi azt mondta nekem, még búcsúzóul, hogy jövő héten kedden, tehát mondom jövő héten kedden, 16 órától Szi lesz ugye adásban, amely ugye nem meglepő, de bizony, hogy játszani fog, az lesz. Hiszen mulatási lesz 2 órában, tehát jövő héten kedden 16 órától Szillel mulatási lesz, kérem szépen, a Bitang Rádióban.

Egy dal két témában, kétféle feldolgozásban, ugye Nightwish 98 és a Walking There, és az első, ugye Aret Jones 85-ös a sláger, a dal, kérem szépen. Ebben a nagy forróságban némi kis hideget hozván nektek, csak úgy hűsülésképpen. Walking the Air. Na figyelj, Katar!

Hú, a szél! Most ezen Kata nincs is itten. Akkor így járt. Hú, a szél! És úl a hó! Dimitri Lénáról mesél! Beast in Black! Blind and Frozen!

Ugye közben a háttér, hogy hangolnak a zenészek, hiszen hamarosan ismételten debütál majd, illetve pontosabban visszatér majd ugye hozzánk Jetske, minden igaz. Szóval lesz a Best Café, kérem szépen vasárnaponként, ha minden igaz. Igaz, Jet.

Hát én is úr, mindent mondod, hogy punyadás a csetfalon. Emberek! Ó, szanak! Asszunk! Akkor még kiabálnak!

Little Butterfly, Fly So High. Gino Tio, Vito in Radio Bon. Ez a babám kedvenc gifi egyébként. Ez a teki. Tőle loptam én is egyébként.

Anna, kezdve, tehát ugye Little Butterfly, Gina T, amit ugye az egykori, úgymond himnusza a péntek este meg a partiban, ami bizony majdnem minden pénteken felcsendült a Bitonyi Rádióban 20 órától. Hülye, 20 óráig. Valami meleg van itt is egyébként. És kérem szépen, mielőtt bárki is, vagy bárkinek is megfordulna a fejébe, hogy megúsztuk, hát azoknak üzenem, hogy nem úsztátok meg. I wanna

Offenbach felvétel a Bütöngy Rádióban. Mielőtt esetleg felejtésbe merülne a felvétel, szeretném ezt megelőzni. Offenbach, Overdrive.

Overdrive. Pitangyó Rádió. Péntek esti meg a parti. A Pitangyó Rádióban.

Egy dal. Igen, csak betalált kérem szépen a nála. Mindenképpen Offenbach és az Overdrive a Vitangyó Rádióban.

so good. Oh ho ho, DJ Ötzi, Sweet Caroline.

DJ Ötzi és a Sweet Caroline persze szintén egy feldolgozás által. Hát, kedvesem, amikor bizony jó mélyen belenézek a szemedbe, akkor bizony elveszek benne. Hölgy, kérem szépen, ez Samira, a mexikói háttérénekes nője. Egy szólólemez, egy szólókarrier kezdete. When I look into your eyes, Samira.

Figyelj, kérem szépen, lassan, de biztosan rá fogunk fordulni a finishre. Ez a bitony görög, de benne, tehát ugye Samira, Max egykori Hathor énekes nője. When I look into your eyes, amikor belenézek jó mélyen a szemedbe, Samira. Hát, hogy is érjük, ugye éppenséggel, ugye így egy nyár vége fele, éppenséggel kukorica szezon elé nézzünk, hogy éppen már lemenő félben van a kukorica szezon. Szóval egyet mondok neked, kettő, ez velem ne kukoricázz. Mert ez a Beat Hangjó Rádió.

0: Hát bizony-bizony sárgul már a kukoricaszár, hiszen, ahogy mondottam, lassan lemegy a szezonja neki, jó kis fit kukoricának.
1: Sárgul már a kukoricaszár, az én szívem kisgalambom téged vár.
0: Na kisbabám, te merre fel, vagy kisbabám, merre vagy?

Hát most ez 3+2. Tudom, neked igazából a matek nem erősséged, de bizony ez a 3+2, és a sárgul már a kukoricaszára Bitangyó Rádióban. A kukoricaszára, ugye babám, mi egy más élet. Egy műsor vége fele. Hiszen mondottam, hogy a jövő héten kedden 15 órát érkezik majd a Szíl hozzátok egy kis lazulásval, hát kicsivel 2 órán keresztül. Ha mi egy más élesünk már, no babám, sárgul már a kukoricasár, hát ez nekem is jól megy, igen, már most. Na gyere babám! Én sem megyek sehova!

0: Hát, Kata, szerintem ez a Wolfival próbálkozzál. Itt a meseszerű,
1: és a keze,
0: ha váladra kerül,
1: a szerelem nem kerül.
0: És jó a zene,
1: táncolj minden bele.
0: Nem is történt még soha, soha ilyen. Ha tudnád, hogy hol járod a szem,

Hát, hogy is, uraim! Idejében eldobnád. Hey! Egy kis előzetes nem szépen, tehát a jövő héten kedden 16 órától érkezik majd Szil, 2 órában mulatásival.

Hát igen, most két órában eléggé töményhez igazat megvalva. Hát aki rózsát kap, azt tüskét is kap, kérem szépen a rózsával együtt.

0: Hey, hey, ra, ra, ra. Ugye már dupla kávé? Tejszínnel és cukorral, vagy éppen édesítőszerrel, kinek éppen, hogy kívánja a szervezete. Szóval a Béláim, ezt eltoltuk.
1: Aki rózsákat,
0: vagy elkoptuk.

0: No, hönyös öröm, ugye ez a Bitangyörendő, benne pedig ugye már a legköszönő félbelévő fafejű, fafejű Pinokio. Egy a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Tombolt ki, hát gyere! Tombolt ki a bánatod!
1: Elfolytani nem tudod.
0: A könnyedet elfolytani nem tudod.
1: Azt sem tudod, ki
0: szeret. Ez a dal szól neked. Hölgyeim, uraim! Köszönöm szépen, mindenki megtisztelő! És egyben kitöltött a figyelmet, amely 2 órában. Ez volt mára, és a hétre, a fafejű fafejű Pinokio. Jövöm legközelebb, majd hétfőre találkozni. 16 órától.
1: Rossz.

0: Utána, mint kedves katazautó, DJ lesz.
1: Látod már a sok száz hibát, rossz döntések
0: ezer sorát.
1: Tudod, ki nem jaj.
0: Papa, vagy elszámolatossal?
1: Én minden nap rosszabb.
0: Táncolunk?
1: Színház.
0: Vigyázz a lábadra.

0: bombolt ki a bánatod, a könnyeid elfolytani nem tudod,
1: a már azt sem tudod,
0: ki szeret, ez a dal szól neked. Tombolt ki a bánatod, a könnyeid elfolytani nem tudod,
1: a már azt
0: hát életem,
1: ki szeret,
0: gombolt ki,
1: az szól neked.
0: Ja nem, tombolt ki.

0: Hát életem, gyere gombolt ki, a bánatom. Ki szeret, ez a dal szól neked. Elfolytani nem tudod,
1: ha már azt sem tudod.
0: Ladies and gentlemen,
1: ez a

Na figyelj, cinege! Hiszen rátszállott a teteje, vagy kinek a teteje? Kinek a cinegéje? Galábút cinege, cinege! Cinege, cinege! A teteje, teteje! Nád a házam, teteje, teteje!

Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, még egyszer mindenki megtisztelő, és egyben kitöltött a figyelmet, ugye? Ez volt a mára, kérem szépen a meglepetések műsora, péntek este meg a parti. Egész jól indult, aztán mi lett belőle? Hát, kérem szépen, volt itt a cinege, volt itt a hóember, teleltünk.

Köszönjük mindenkinek további jó hétvégét, jó pihenést, hiszen ugye hétvég általában ugye szóljon a pihenésről. Nem ásunk, kérem szépen, sem sírt, sem hantot, sem pedig kérem szépen rózsafűzért, hanem bizony pihenni kell, mert az bizony kell a szervezetnek. Áldásom és békesség rátok! Aranyos újjon rátok!

0: világra. Ez a Bitangyó Rádió. Aj, te merád. Bitangyó Rádió.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
0: További szép estét, jó pihenést, jó hétvégét, jó piacozást, jó vásározást. Bye-bye! Egy biztos. Ez nem volt egy rendhagyó műsor.

Na figyelj! Bye bye lány, bye bye love, gondolj rám minden nap. Hallod édesem, gondolj rám minden nap.

szere le mennyit kér. Ezzel búcsúzom, tényleg most már. Úgy tennél, mint a sohasem átnás. Nem éreznél többet, ha vár. Talapi szép estét, sziasztok! Bye bye. Lány, bye bye love. Gondolj rám minden nap. Nem kell már, hogy jó legyél. Ó, a szerelem ennyit is ér. Életem. Bye bye love.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Spirtó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Hihetetlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

legyél velünk te is, hogy egy hullám hosszon.

0: Uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka. Muchacho. Bulizóna. Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz térdű repecsalkú büdös szájú rittafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Légy velünk te is, egy hullámhosszon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.